0: Ça, oui. Naïda, Domo, Vina. Et là, ça, Domo, et là, ça.
1: Sokkal jobban érzem magam, úgyhogy óvatosan.